fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát, Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Otti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas is Like Mike, végre egy női név, Charlotte de Witte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes százas mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát ugye ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Leave It All,

0: a napot?
1: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantóma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozott most egy igazi

0: Úgy gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, tehát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en. Az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. Ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia hozzá képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós páciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tudnánk tenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fogjuk használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például sushi, FaceTime-mal a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1.

zenéket emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis,

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Aludj máskor 5. alkalommal. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Kreatív, sportos feladatok és nehéz fejtörők várták a középiskolásokat a Debrecen 24 aludj máskor vetélkedő selejtezőjén. A megmérettetést 5. alkalommal hirdették meg. 16 iskolai közösség versengett a továbbjutásért az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. Az aludj máskor iskolai csapatversenyek fontos része a közösségépítés is. Széles Diana a polgármestert hallják.
3: Ezek azok az események, amikkel egyaz találkoztok egymással, nem csak a cseten keresztül, hanem megismerhetitek egymást, és lehet éppen itt alakulnak ki barátságok, és ami talán a legfontosabb, hogy küzdhettek az iskolátokért, és küzdhettek egymásért.
2: A 12 legjobban teljesítő csapat részt vesz az aludj máskor verseny egésznapos döntőjén, ami jövő tavasszal lesz. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline a női kézilabda NB1-ben pénteken. Az 5. fordulóban a civisvárosiak 29-29-es döntetlent játszottak a MOL Esztergommal idegenben. Vereséget szenvedett a Deac a Jégkorong Erzterliga alapszakaszában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 3-1-re kikapott a Gyergyói Hoki Klub vendégeként. Magabiztos győzelmet aratott a Deac a férfi futsal NB1-ben pénteken. Az alapszakasz 8. fordulójában a Debreceni Egyetem együttese 10-1-re verte itthon a Kincsem Lovaspark csapatát. Az MBFC-ben egy Újfalu is nyert. 3-2-re verte hazai pályán a testnevelési egyetemet. Ma sok felhő zavarhatja meg a napsütés térségünkben. Időnként kisebb csapadékra is számítani lehet. Reggel 13, napközben 20 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit házi orvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a házi orvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Black

csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. 17:30 előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudás percek után. Erre gondoltam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismeri azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, házi orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
1: A Tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Aludj máskor 5. alkalommal. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Kreatív, sportos feladatok és nehéz fejtörők várták a középiskolásokat a Debrecen 24 aludj máskor vetélkedő selejtezőjén. A megmérettetést 5. alkalommal hirdették meg. 16 iskolai közösség versengett a továbbjutásért az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. Az aludj máskor iskolai csapatversenyek fontos része a közösségépítés is. Széles Diana alpolgármestert hallják.
2: Ezek azok az események, amikkel azt találkoztok egymással. Nem csak a cseten keresztül, hanem megismerhetitek egymást, és lehet éppen itt alakulnak ki barátságok, és ami talán a legfontosabb, hogy küzdhettek az iskolátokért, és küzdhettek egymásért.
1: A 12 legjobban teljesítő csapat részt vesz az aludj máskor verseny egésznapos döntőjén, ami jövő tavasszal lesz. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline a női kézilabda NB1-ben pénteken. Az 5. fordulóban a civisvárosiak 29-29-es döntetlent játszottak a MOL Esztergommal idegenben. Vereséget szenvedett a Deaca Jégkorong Erste-liga alapszakaszában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 3-1-re kikapott a Gyergyói Hoki Klub vendégeként. Magabiztos győzelmet aratott a Deaca a férfi futsal NB1-ben pénteken. Az alapszakasz 8. fordulójában a Debreceni Egyetem együttese 10-1-re verte itthon a Kincsem Lovaspark csapatát. Az MBFC-ben egy Újfalu is nyert. 3-2-re verte hazai pályán a testnevelési egyetemet. Ma sok felhő zavarhatja meg a napsütés térségünkben. Időnként kisebb csapadékra is számítani lehet. Reggel 13, napközben 20 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegyés top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia!

választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon

0: egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a rádió egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu un mégalo.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyes zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Jubilál a 7 színvirágú óvoda. A Fradi vendége lesz a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Gróf Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek pénteken, a Debreceni Egyetemen. Fenyves Veronika, az intézmény oktatási elnöke beszédében úgy fogalmazott, Klebelsberg Kuno munkásságának egy gyakran előtérbe kerülő eleme, hogy a hazai oktatási rendszer eredményességét nemzetközi összevetésben vizsgálta. Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az egykori miniszter szobrát. 40 éve nyitotta meg kapuit a 7 színvirág sportóvoda. Az Angyalföldtéri Intézmény jubileumi ünnepségén idézte fel a 4 évtizednyi tevékenységét. Ez idő alatt az óvoda debreceni kisgyerekek generációinak neveléséről gondoskodott, és ezt teszi ma is kiemelkedő szinten. Az ünnepségen Széles Diánnal a polgármester méltatta az óvoda munkaközösségének töretlen elhivatottságát.
2: Amikor döntünk amellett édesanyaként, hogy hova vigyük a gyermekünket, akkor mindig bejövünk egy intézménybe, és megnézzük annak, hogy annak kellően melegsége, hangulata, milyen gondoskodó, barátságos környezet van-e, és azt gondolom, aki ide betéved, ezt érzi, és intézményvezető asszonynak és a kollektívának ebben a óriási munkája van.
1: A 7 színvirág sportóvoda ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye, vagyis elismerten kiemelt szakmai munkát végző köznevelési intézmény. Játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a segítő kutyák munkájával a debreceni Lóránffy Zsuzsanna általános iskola diákjai. A terápiás tér alapítvány interaktív utazó kiállításán a gyerekek a négylábúak és gazdáik szerepét is kipróbálhatták. Rangadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek délután 5-kor. Nehéz idegenbeli találkozó vár a Deac férfi kosárlabda csapatára az NB1-en alapszakaszában ma. A 3. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kaposvár otthonába látogat este 6-kor. Ma sok felhő zavarhatja meg a napsütés térségünkben. Időnként kisebb csapadékra is számítani lehet. Reggel 13, napközben 20 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a Top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sok hagyjára elvitted a trófeát, a OneRepublic-kal közös dal.

0: Dominikát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 Top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még

0: megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Aludj máskor 5. alkalommal. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Kreatív, sportos feladatok és nehéz fejtörők várták a középiskolásokat a Debrecen 24 aludj máskor vetélkedő selejtezőjén. A megmérettetést 5. alkalommal hirdették meg. 16 iskolai közösség versengett a továbbjutásért az Olá Gábor utcai sportkomplexumban. Az aludj máskor iskolai csapatversenyek fontos része a közösségépítés is. Széles Diana alpolgármestert hallják.
3: Ezek azok az események, amikkel egyaszt találkoztok egymással, nem csak a cseten keresztül, hanem megismerhetitek egymást, és lehet éppen itt alakulnak ki barátságok, és ami talán a legfontosabb, hogy küzdhettek az iskolátokért, és küzdhettek egymásért.
2: A 12 legjobban teljesítő csapat részt vesz az aludj máskor verseny egésznapos döntőjén, ami jövő tavasszal lesz. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline a női kézilabda NB1-ben pénteken. Az 5. fordulóban a civisvárosiak 29-29-es döntetlent játszottak a MOL Esztergommal idegenben. Vereséget szenvedett a Deac a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 3-1-re kikapott a Gyergyói Hoki Klub vendégeként. Magabiztos győzelmet aratott a Deac a férfi futsal NB1-ben pénteken. Az alapszakasz 8. fordulójában a Debreceni Egyetem együttese 10-1-re verte itthon a Kincsem Lovas Park csapatát.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Ma sok felhő zavarhatja meg a napsütés térségünkben. Időnként kisebb csapadékra is számítani lehet. Reggel 13, napközben 20 fok körüli hőmérséklet lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hozom a Stadium X páros és Metzger Vikit, vagyis Walt Disney Radio Show rezidenseket, jó barátokat és egy közös dalt, Let You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi sztár DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díja jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Walt Disney Radio Show-ban. Ez a Let You Let Me Go.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német sztár DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük, az 2020-ra datálható. A pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Jubilál a 7 színvirágú óvoda. A Fradi vendége lesz a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Gróf Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek pénteken, a Debreceni Egyetemen. Fenyves Veronika, az intézmény oktatási elnöke beszédében úgy fogalmazott, Klebelsberg Kuno munkásságának egy gyakran előtérbe kerülő eleme, hogy a hazai oktatási rendszer eredményességét nemzetközi összevetésben vizsgálta. Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az egykori miniszter szobrát. 40 éve nyitotta meg kapuit a 7 színvirág sportóvoda. Az Angyalföldtéri Intézmény jubileumi ünnepségén idézte fel a 4 évtizednyi tevékenységét. Ez idő alatt az óvoda debreceni kisgyerekek generációinak neveléséről gondoskodott, és ezt teszi ma is kiemelkedő szinten. Az ünnepségen Széles Diánnal a polgármester méltatta az óvoda munkaközösségének töretlen elhivatottságát.
2: Amikor döntünk amellett édesanyaként, hogy hova vigyük a gyermekünket, akkor mindig bejövünk egy intézménybe, és megnézzük annak, hogy annak kellően melegsége, hangulata, milyen gondoskodó, barátságos környezet van-e, és azt gondolom, aki ide betéved, ezt érzi, és intézményvezető asszonynak és a kollektívának ebben a óriási munkája van.
1: A 7 színvirág sportóvoda ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye, vagyis elismerten kiemelt szakmai munkát végző köznevelési intézmény. Játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a segítőkutyák munkájával a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskola diákjai. A terápiás tér alapítvány interaktív utazó kiállításán a gyerekek a négylábúak és gazdáik szerepét is kipróbálhatták. Rangadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek délután 5-kor. Délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk, hát csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: Bocsit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Buddy sosem hibázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Úgy érted, még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben, olasz diplomaták a Csokonai gimiben, kikaptak a Deac hokisai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Nem közlekedik 2027 elejétől a Debrecen-Eindhoven légijárat. Ez a Wizz Air tájékoztatásából derül ki. A légitársaságot a Dehír kereste meg. Az eindhoveni repülőtér átmenetileg bezár, teljes pályarekonstrukció miatt. A munkálatok 2027. február 1-e és július 19-e között tartanak, és ez idő alatt egyetlen kereskedelmi járat sem közlekedhet a repülőtérről. A Wizz Air az érintett időszakban nagyobb bázisairól, köztük Budapestről is, Maastrichtba közlekedtet járatokat. 40 éve nyitotta meg kapuit a Hétszínvilág sportóvoda. Az Angyalföldtéri Intézmény jubileumi ünnepségén idézte fel a 4 évtizednyi tevékenységét. Ez idő alatt az óvoda debreceni kisgyerekek generációinak neveléséről gondoskodott, és ezt teszi ma is kiemelkedő szinten. A debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumba látogatott Olaszország magyarországi nagykövete és konzulja. A diplomaták megismerkedtek az iskola magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével, ezen kívül pedig diákokkal és pedagógusokkal is találkoztak. Az eseményen bemutatták a vendégeknek a két nyelvű képzés eredményeit, illetve a tagozat szakmai és közösségi tevékenységét. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline a női kézilabda NB1-ben pénteken. Az ötödik fordulóban a civisvárosiak 29-29-es döntetlent játszottak a MOL Esztergommal idegenben. Vereséget szenvedett a Deac a Jégkorong Erzterliga alapszakaszában pénteken. A debreceni egyetem együttese 3-1-re kikapott a Gyergyói Hoki Klub vendégeként. Magabiztos győzelmet aratott a Deac a férfi futsal NB1-ben pénteken. Az alapszakasz 8. fordulójában a debreceni egyetem együttese 10-1-re verte itthon a Kincsemlovas Park csapatát.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt változóan felhős, napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megsz. Nem
5: úgy siessz. A szoftver.
4: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat.
5: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
6: Akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
4: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
5: Tehát akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sokság már van.
6: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
4: Ez na,
6: szerinted megkomolyodott?
5: Nem, én nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
4: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
6: 2013.
4: Nekem 2009-ben született a Benny, nekem 4 éves volt.
5: Róla?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Sokat voltál ott,
4: Balázs? Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Hogy nem sielek már
5: egy
4: úgy.
5: Egy kanyon! Hát jó.
4: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
5: Én így születtem, hogy...
4: Hogy fosos vagy.
5: Nem, nem az van, hogy, hogy de, amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorban esetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kutyakóhoz a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
4: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Form 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért nem, veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, ahogy idősöd.
6: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
5: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
4: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz, vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
6: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
4: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
6: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
4: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
5: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
4: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánk.
5: Sima leugrasztó.
4: Sima. Ha 8 kókuszgolyó.
5: Hagyjad most már ránézek, én ezt leizzadok. De hogy, amúgy igen, azt írják, hogy a Wundersen óta vagy egy kicsit óvatosabb.
4: Na, akkor rohadjon meg, aki írta ott alva. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, kitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
6: És egyre több minden veszteni valód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
4: De hogy a gyerek miatt lesz rettegősebb. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy én beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
5: De és hogy... Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
4: Igen. Na, igen.
6: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor...
4: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
5: Igen. Ez meg a csia mag.
4: Igen.
5: Ez a kettő ugyanazt okozza.
4: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
5: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
4: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, téged megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
5: Ezt már megbeszéltük.
4: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
5: Viszem magammal a flabélosomat, ilyen, hogy én is érezzem, hogy élek.
4: Igen.
5: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
4: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesekkel fölöltönöd, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
5: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
6: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
4: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
6: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt tulajdonképpen, meg az volt, élmény megvan, élmény. És 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünkhoz száguldozunk.
5: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat, hol lesznek. Tehát, hogy hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szürreális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
4: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
5: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora felkészül, vagy ilyen készenlét az idegrendszerednek, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
4: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
6: Tessék.
5: De aztán meghúzom neki.
6: Meggondolja, aztán megy.
4: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irányosan félek a feleségemtől.
5: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok is, hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
4: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe kerültél.
5: Nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni Blahalújáról hajnal 4 órakor. Tehát, hogy összen azok...
6: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszembe jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
4: Igen, jó hára ijeszgeted, jól elmondod neki.
6: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
4: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken 20 évesen fia csukott szeme hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, és két lehetőségedben, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. Nagy, és ott áll a gyereke 16 és egy győzködő, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre akarsz bizonyítani, már tudod,
5: hogy vannak a pitvarjaim.
4: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
5: De utána leslagozták a csúszdát.
4: Igen, utána lezárták. Kölyál is az ITS kivorult Spanyolországban.
5: Itt végén
4: bezárták a csúszdaparkot. Egy hétre teljes fertőtlenítés volt.
5: Azóta csak csokicsőnek hívják.
4: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
5: Az ott az apád a csokicsőt?
4: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Ez
6: nem,
4: nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, voltál, a mindenható.
6: Te voltál.
4: És már nem vagy az. Szóval, hogy...
5: Igen, ez meg az igazság, egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
4: Igen.
5: És akkor ugye elkezdesz magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor már megérdemlem az életet.
4: Mi történt, igen.
5: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy miért jövő héten?
4: Igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
5: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
4: Érted? Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. és azt mondod, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik? Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől? Tehát ez lehet egy evolúciós történet?
6: Hogy nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
5: Mondok egy durvát.
6: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
4: Más a félelem
6: érzet. De más a félelem érzet, más, igen.
5: Mi van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz, ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom én, nem alakult ki magunkhoz egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, vagy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
4: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
5: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérről voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mi ez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
4: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
5: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
4: ez fontos.
5: Ezt már lehet, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
4: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, falramászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
5: Péter például azt hiszi magára, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja? Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy ilyen hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lába, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
6: Nem egy erős.
5: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
4: hát, de nem látod, hogy macskát
5: nem bírt volna ki.
4: És súlytalan, nagyon jó.
5: Nekem nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem
4: igen, nem vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejére, meg is fázhatok.
6: Ez szép kifogás.
4: Jó, de szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
5: Szóval a csúszásról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírt azt az érkezési pillanatot.
4: De itt is a jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem félt. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kis repülővel, helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kis repülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az vagy, megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
3: Nyugalom, emberek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
0: Csodálatos! Hogy volt?
2: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Ismét dolgoznak a vízhálózaton Debrecenben. A Fradi vendége lesz a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Nem közlekedik 2027 elejétől a Debrecen-Eindhoven légijárat. Ez a Wizzair tájékoztatásából derül ki. A légitársaságot a Dehír kereste meg. Az eindhoveni repülőtér átmenetileg bezár, teljes pályarekonstrukció miatt. A munkálatok 2027. február 1-e és július 19-e között tartanak, és ez idő alatt egyetlen kereskedelmi járat sem közlekedhet a repülőtérről. A Wizzair az érintett időszakban nagyobb bázisairól, köztük Budapestről is, Maastrichtba közlekedteti járatokat. Kreatív, sportos feladatok és nehéz fejtörők várták a középiskolásokat a Debrecen 24 aludj máskor vetélkedő selejtezőjén. A megméretetést 5. alkalommal hirdették meg. 16 iskolai közösség versengett a továbbjutásért az Olá Gábor utcai sportkomplexumban. A 12 legjobban teljesítő csapat részt vesz az aludj máskor verseny egésznapos döntőjén, ami jövő tavasszal lesz. Rangadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek. Csuzsák Balást, a Loki csapatkapitányát hallják.
3: Nem azért megyünk, hogy túléljük a mérkőzést, hál' Istennek egy teljesen más mentalitást képviselünk, úgyhogy nagyon-nagyon keményen bele fogunk állni a mérkőzésbe. Biztos vagyok benne, hogy érzelemdús lesz, remélem, hogy gólokkal teli, és bízunk attól függetlenül abban, hogy meglepetést tudunk okozni.
2: A meccs ma délután 5-től lesz a Grupama Arénában. Délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: holnap pedig más sorsás. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez az elvárásunk van. Igen, ez az elvárásunk van.
1: Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
1: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen?
2: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk élőben megnyered, hát, úgy nehéz. Nehéz. Igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert akkor hallottam, hogy nyert, gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
2: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
2: Itt ezt nem fogod tudni titokban.
0: És jönnek tartani a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akarja műsorban, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenkit.
1: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Mami,
2: igen.
1: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni. Nem,
2: annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
1: De nem csak ez, nem csak ez sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami jó
2: történt. Mint hazudott, Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
2: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat, amit...
2: Mondj egyet, ami neki tudtuk volna közösen örülni.
1: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az emberek irigyek?
1: Én általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, ha a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
2: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
2: Hol élsz? Csak menj haza.
0: Oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
1: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
2: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
1: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
1: Elszoktam, hidd el.
2: Na, hát és nem az van, hogy új kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
1: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és beszólsz valakinek?
2: De most ne hozz be, nem, most rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
1: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Nem. Vagy egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami öntető, mögé, nem, hogy örülünk másikére, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Én érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk, nem?
1: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
1: Igen.
2: De hol élsz?
0: De hol élsz, Juli?
1: Mosolyognak egymásra.
0: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
1: És nem értem, tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni, és hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán, te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán, tehát én akarok a Juli univerzumába élni.
1: Te,
0: vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
2: Valami érdekel, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne, de elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli száján röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész, okay. És most nyilván nem szórakozol, erre elmész, hát azért a mékesebb sokszor, de Budapest is, nem?
2: Tehát,
0: mi az útvonalat, hova mész?
1: Mert gyere velem, felszállunk
0: a 8-asra, leszállunk a Ferenc, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
1: Onnan elmegyek a Kökiig.
0: A Kökiig.
1: Ott nagyon sok
0: ember. A 3 grammot, igen, a dílenet, ha hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz ív.
1: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
2: Valaki osztogatja körbe.
0: Van egy ilyen mikroklimátok, felesvásárolt, hogy csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
1: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
1: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem az van, hogy... De azért, hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így a szavárom fogad senki visszamosolyog.
2: Nem mi van?
0: Te is hülye vagy. Szia.
2: Hello,
0: Valás! Ne, nekem hülye itt vagyok. Jó, ma 10-től.
2: Ma 10-től mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
1: Nem fog.
0: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki izébb ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világja nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
1: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odabulok a másik autóba.
0: Jó, elé. Tudom, szefolt. De Juli, te egy másik univerzum vagy.
2: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért ez egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye megkerni, aki mellé mehetsz. Jó, megérkezel az autóhoz, a zümzüm.
1: Zümzüm.
2: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a szefos fordulja, hallod, ez teljes serottyom van ez a nő, hallott, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
1: Nem szólok át, meg nem dudálok át.
0: Csak átmosolyog.
1: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-ost a CV-t, tessék, mama, hajts el.
1: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
1: Nem volt pénz rivlott is.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkarátod a napi szarodat, megtad, amint tud zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az mint szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bárcsak így lenne.
1: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Tehát, nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
1: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az ott jelenség. Most nézd meg. A sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy szigetet 3 év után 65 000 emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monster produkció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a sziget is ritkál át, ennyi technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blaha Luiziától veszi el a pénzt, meg a Meringen Martitól, meg a...
2: És akkor nem mennek az emberek, mert erre
0: kimen másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blaha Luizián a koncertre mennek, hanem ide.
2: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ezen azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blaha Luiza térre rá, hát a kocsiból.
2: Nem érzem, hogy itt jobb lenne.
0: Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne,
1: gyere,
0: ha így lenne.
1: Gyere a univerzum.
0: Mi van? Menj már fekerlé rá. Még nem rá. Kicsit. Mi van a univerzum? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
1: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy. De adom. Szóval,
1: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz indulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
1: Na, de ne haragudj, nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, de nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz, vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhő, és mész, és akkor igen, megint elvész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, nem tesz szalonni ki, megint tűzfalra néz, $100 kellett többet rádozni, nem érdekel, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égen, te semmi bajom nincs. Gyűlt, te melyik oldalon vagy, melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
0: Húha!
3: Ez az ország.
0: Jó,
2: gyerünk, Laci.
0: Ez az ország.
3: Igen? Tudom, hogy
0: igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
5: Jó irányba kell le. Meg kell, gyerekek, ezek ez mondom, hogy valamit terveztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
4: Nem érdekel a kesergő, mert már a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8 E-busz sofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolgok, akkor nem. Én viszont oda mosolgok.
5: Tökre adom. Jó, Csefi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis töményre ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb.
2: Hát ebben legyen az alkalmi.
4: Hát rajta.
5: Még sokáig tudod szorogatni. Nem, milyen kikep az a csába.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
12: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.

0: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Mert a

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Krébezberg Kúnóra emlékeztek. Segítő kutyákkal ismerkedhettek a debreceni diákok. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Gróf Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek pénteken, a Debreceni Egyetemen. Fenyves Veronika az intézmény oktatási elnöke beszédében úgy fogalmazott, Klebelsberg Kuno munkásságának egy gyakran előtérbe kerülő eleme, hogy a hazai oktatási rendszer eredményességét nemzetközi összevetésben vizsgálta. Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az egykori miniszter szobrát. Játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a segítő kutyák munkájával a debreceni Lórántffy Zsuzsanna általános iskola diákjai. A Terápiás Tér Alapítvány interaktív utazó kiállításán a gyerekek a négylábúak és gazdáik szerepét is kipróbálhatták. A Lórántffyban egyébként is rendszeresen foglalkoznak a felelős állattartással és az ember-állat kapcsolattal. A gyerekek pedig terápiás kutyával is gyakran találkoznak a tanórákon. Sós Csabánét az iskola tanítóját hallják.
4: Nagyon várták a kiállítást, mert nagyon szeretik ezt a világot. Én is gyakran hozom be ugye a terápiás kutyámat, úgyhogy ők nagyon sokat tanultak ebből, azt gondolom, hogy ez az interaktív kiállítás pedig élményszinten juttatja hozzájuk azokat az ismereteket, amit eddig elméletben tanultak meg.
3: A kiállításon 6 állomás várta a diákokat, a kölyök kutya kiválasztásától egészen a terápiás kutyák munkájának megismeréséig. A 45 perces programban 4 korcsoport számára dolgoztak ki feladatokat, hogy az óvodások és a középiskolások is az életkorukhoz illő játékokon keresztül tanulhassanak. Nehéz idegenbeli találkozó vár a Deac férfi kosárlabda csapatára az NB1-je alapszakaszában ma. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kaposvár otthonába látogat este 6-kor. Délelőtt változóan felhős, napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
7: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
8: Na, hát ez korrekt.
7: Férfi.
8: Korrekt.
7: Ez férfi.
9: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
7: Tök igaza van.
9: Azt mondtam, hogy kimossuk.
7: Tök igaza van.
10: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
9: Hát cipelje a francot.
10: Két tang, azt meg lehet fordítani.
7: Szerintem ez ugyanolyan, az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
10: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
7: A csapat, akivel mész?
10: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni egy zacskóval is átok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
7: És akkor beraksz mindent. Meg gondolom, a gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
10: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy názának lennék nagykövete.
7: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
9: Hát kiegyenlítettük egymást.
7: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus. De hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
10: Igen.
7: Végig is értáltam az El Caminót, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazó táskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
9: Ja.
7: A következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
10: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tudod, hogy sétálsz,
9: és akkor
10: húszak gulgó mellett az asszony.
7: Egy kicsit beülsz.
10: Megvan már a meg áttörés, Józsi? Még nincs? Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
7: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
9: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szápóló
7: van. Egyébként ez így van. Tehát, ez is hogy benne van. Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
10: plusz
7: nézni.
10: Plusz tipikusan, hogy valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
7: Igen, csak simán meg vagy.
10: Hát megugrod.
7: Igen.
10: Hát függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
9: Igen, és az összes többit. És ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
10: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint az a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
9: Bennünket ez nem zavar.
10: Igen, elnézést kérek.
9: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
7: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyű és a pótjáték.
9: Félek, hogy inkább a ruha.
7: És a ruha?
9: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
7: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
9: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
10: Mi az mi?
7: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
9: Ja. Mi tudod?
10: Ja, mert nagyon sokfajta mi van.
9: Inaktív karakterek, de mi?
10: Nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sok pontosan kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
7: a meleg motorosokra. Igen. Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
10: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
7: Ha olyan kedved van.
10: Legyen. Igen.
7: Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cucca hazaírja Gábor.
10: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
9: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
7: ahol milyen szuki.
9: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
10: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem találtatok már olyat.
9: Hulken?
10: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint gulós bőrönd. Minden irányba van lila is, nekem meg arany
7: színű. De mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
10: hát
7: készült?
10: Egy háromágú,
7: egy 1800 wattos, egy 2500 wattos.
10: Egy
7: betontörő. De irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
10: tested mérete, mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
7: Jó, hát most... Oké,
10: okay, de... Nem ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy lélózatyorra.
7: Másnak az egy bevásárlószatyor.
10: Hát figyelj, valaki a készagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, azt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, ilyen a hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
7: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
9: Egy fürdőruha is kész.
10: Hát a másik nap alatt megfordult.
7: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak, az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok, benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
10: Egy morzsa porszívóval?
7: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
10: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
7: Igen, elviszi a cuccokat.
10: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
7: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
10: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
9: hagyni. De repcsin nem.
10: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy stressz lenne neki, de amikor kocsival megyünk, akkor nem.
7: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
9: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
10: amit... nem viszünk maga, csak macskát.
9: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mert hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
7: Nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
10: Jó, az könnyű, nuncsakú.
9: Igen.
10: Az mindig van nálam.
7: Igen.
10: Akár ütött, igen.
7: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
9: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
7: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
9: Védekezés?
7: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
10: Pufogtadjanak a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fog rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
7: Igen. Hogy... arról is beszélhetünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
9: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
10: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű. Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
7: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
9: Soha egyszer föl nem kelsz.
7: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
10: Elmondom, most lerántom a leplet. Na, lerántom a leplet. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs.
7: Igen?
10: De aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódik ott, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
7: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
10: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
7: Simán.
10: Akkor miről beszélünk?
7: Igen, simán.
9: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
7: Fölöltözni. 4-szer átöltözöm neked a garázsba.
10: Egy letűr összetoldom neked a rezsómon.
7: A maradékból még 1 hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
9: De az a jó. Hát ők a Ciprus, pedás... meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
7: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen, teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jelent. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, mi adag egy kombi autó? De egy tényleg egy zongorát beraksz.
10: Zongora, egy kísérőzenek, egy ményomó, egy...
7: Igen.
10: Nem is tudom elképzelni.
7: Motoros túrára komplett szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
9: De legalább van.
7: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
10: Én igen. Nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
7: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
10: De és akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs
7: vagyok. Pakolva.
10: Igen, jó, hát de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosságon minden nálam.
7: Hogy minden ott van.
10: Lehet, igen.
7: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
9: Már várja, ahogy elhagyod.
7: Vagy ahogy elhagyod, írnak is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
9: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
7: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
10: Figyelj, valamiben meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, hogy mindentől megóvod magadat.
7: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben van. Porszívót amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
10: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
7: Akkor viszünk mosógépet, igen.
10: Akkor hamarabb tanulnék meg patakban mosni, mint hogy elvegyek egy mosógépet.
7: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is, igen. Hát ez,
9: ez is
7: megtörtént, igen.
10: Jó, mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
7: Itt még élek.
10: és aztán hogy megoldottuk.
7: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
9: Jaj, de finom
7: az hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
10: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
7: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát,
9: tényleg.
7: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
10: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
7: De vinnél ágynemű húzatot, vinnél párnát.
10: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
9: durvák. Na jó, de hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
7: kocsit. Nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
10: Nem,
7: nagyon
10: de volt időszak, amikor elgondolgattál egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
9: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
7: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
9: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
10: Az a férjemnél szokott lenni.
7: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézvetetlenítő?
10: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Ő betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
7: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor Figyelj. Megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong.
10: Egy fokkal komolyabb.
7: Mennyire szorong, te jó Isten.
10: Péter azzal kezd, hogy belépünk a szálláson, lepattintja róla. Tudjátok ezt a külső
9: házat. Az elején a műanyagot.
10: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
6: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Krébezberg Kunóra emlékeztek. Idegenben a Deac férfi kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Gróf Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek pénteken, a Debreceni Egyetemen. Fenyves Veronika, az intézmény oktatási elnöke beszédében úgy fogalmazott, Klebelsberg Kuno munkásságának egy gyakran előtérbe kerülő eleme, hogy a hazai oktatási rendszer eredményességét nemzetközi összevetésben vizsgálta. Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az egykori miniszter szobrát. Kreatív sportos feladatok és nehéz fejtörők várták a középiskolásokat a Debrecen 24 aludj máskor vetélkedő selejtezőjén. A megméretetést 5. alkalommal hirdették meg. 16 iskolai közösség versengett a továbbjutásért az Olá Gábor utcai sportkomplexumban. A 12 legjobban teljesítő csapat részt vesz az aludj máskor verseny egésznapos döntőjén, ami jövő tavasszal lesz.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Nehéz idegenbeli találkozó vár a Deac férfi kosárlabda csapatára az NB1-je alapszakaszában ma. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kaposvár otthonába látogat. Várszegi Ádámot, a Deac játékosát hallják.
2: A Kaposvár kifejezetten gyors játékot játszik, még gyorsabbat is, mint az előző két csapat, akikkel játszottunk. Sokkal kevesebb bennük a rendszer, amire fel lehet készülni, és emiatt sokkal inkább az egy-egy párharcok lesznek azok, amikre nagyon fókuszt kell helyeznünk.
1: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Kaposvár arénában.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután több gomoly felhő lesz felettünk, térségünkben kisebb csapadékra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
1: Iskolába viszik
0: a kis fikatúrok, ott ülnek még a hátsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
2: hát engem
0: hogy
2: ott 7-8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
2: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
2: Nem mondok jókat, szerintem nem
1: szerintem a felvevési átlagunk nőni fog, igen? Ugye, tehát még nem dolgozik,
0: nem gyarakodnak.
1: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
1: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt
1: szerintem
0: az ősz,
1: nincsenek.
0: Lenyomták a szeptembert.
1: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
2: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
1: 15. Hanem 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
2: Szerintem
0: undok.
2: Senki nem veszi fel.
0: Jó.
2: Tessék.
0: A Lackó legenerált számokat.
2: Fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
1: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es... kozmetikus. Jó? Mogorva 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
1: Jó.
0: Mit éreztek?
1: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
1: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
2: Jó, egyetedik húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet?
2: Senki
0: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzel, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
2: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, üres
2: futottunk.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
1: De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élő adásban vagyunk a Rádió Egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kezdj csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
1: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas.
4: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinál az ember, amit akar, és amihez kedve van.
1: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
0: Köszönjük, ciao,
1: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
1: És jól van.
0: Nagyon jó.
1: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, ú, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már erre fusszod a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na, ahogy felhívottnánk a rakamozi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb.
2: Jó.
0: Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem...
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa fül vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
1: mégis. Tegeződhetünk, Kata?
5: Na, nyugodtan.
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
1: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk?
5: Dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük azt a helyet, így van.
5: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már ott,
5: igen. Ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
1: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Miket csak a rossz hírek érdekel?
1: Én csak azt keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden jó,
1: de az egészséged, de csak van valami baj, nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól.
5: Így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
1: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Csak azt mondom, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és porcánkörmöket épít.
5: Kisfodrászám voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó a hajad.
0: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Igen, a tumszintén a szállod a menedzsmentjén.
5: Jó, hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
0: Gyerekek.
1: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
2: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jó kedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdj csókolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt!
0: Kezdjük csak, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter! Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
0: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
0: Munkában? Szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el? Merre vagy az országban?
5: Dunalmás.
0: Na, ezt nem megnem.
2: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom? Mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó. Futár. De úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Hogyne, igen.
0: Szóval, jó. Igen. Akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
2: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
1: 5. kávé után.
0: Okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van,
2: egy
0: félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nevetett
0: kettőt.
2: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hétkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon, nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
6: Igen.
2: Jó reggelt, Kis Ádám.
0: Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
6: Persze, tessék.
0: Egy keresztelőt kapatunk. Merre
2: fogsz fellépni mostanában, Ádám? Igen, kis Ádámnak Ádám, hívják. Hát.
0: De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
6: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, mert hol értünk el, merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat úta.
0: Igen.
2: Nem látok, nincs egy kis mellszobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a Multielem ZRT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
6: Pontosan, pontosan.
2: Ús, voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
0: Igen.
1: Lenne valami igen. Jó buli, de...
2: Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izé katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
6: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
6: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire
1: jó. A kevés, a fizú.
2: Zsipad a balkarok.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
6: Hát, elmegy. Nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
6: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
6: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba. Valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, igen, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Már mennünk kell. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van, de egy Gyula?
2: De mész, nő vagy férfi? Mi, hogyha farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett.
1: De szerettem. Ivett. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad! Ne rejtőzködj! Jön, be kell adni!
7: Szer, a hívott szám jelenleg nem elérhető.
2: Próbálja. Beívott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
8: Na, ennyi!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
11: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
14: reklamkukac@mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Ismét dolgoznak a vízhálózaton Debrecenben. A Fradi vendége lesz a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a segítőkutyák munkájával a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskola diákjai. A terápiás tér alapítvány interaktív utazókiállításán a gyerekek a négylábúak és gazdáik szerepét is kipróbálhatták. Rangadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek délután 5-kor. Délután több gomoly felhő lesz felettünk, térségünkben kisebb csapadékra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a slágerlista! Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker, a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncert

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió 1 Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom. A 8. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.

0: így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Krébezmer Kunóra emlékeztek. Idegenben a Deac férfi kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Gróf Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek pénteken, a Debreceni Egyetemen. Fenyves Veronika az intézmény oktatási elnöke beszédében úgy fogalmazott, Klebelsberg Kuno munkásságának egy gyakran előtérbe kerülő eleme, hogy a hazai oktatási rendszer eredményességét nemzetközi összevetésben vizsgálta. Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az egykori miniszter szobrát. 40 éve nyitotta meg kapuit a Hétszínvirág sportóvoda. Az Angyalföldtéri Intézmény jubileumi ünnepségén idézte fel a 4 évtizednyi tevékenységét. Ez idő alatt az óvoda debreceni kisgyerekek generációinak neveléséről gondoskodott, és ezt teszi ma is kiemelkedő szinten. Nehéz idegenbeli találkozó vár a Deac férfi kosárlabda csapatára az NB1-en alapszakaszában ma. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kaposvár otthonába látogat este 6-kor. Délután több gomoly felhő lesz felettünk, térségünkben kisebb csapadékra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

nem sokára lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. Top 500 kukac radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben.

0: Top 50 a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 5.

90, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don Leave a 20.

Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám: David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: Rádió 1 Top 50, a 14.
1: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warrentől a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy is, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Hunyavá szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Nagyobb léptékű felújítások a honvédelemben. Jubilál a hét színvirág óvoda. A Fradi vendége lesz a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. 40 éve nyitotta meg kapuit a Hét Színvirág sportóvoda. Az Angyalföldtéri Intézmény jubileumi ünnepségén idézte fel a 4 évtizednyi tevékenységét. Ez idő alatt az óvoda debreceni kisgyerekek generációinak neveléséről gondoskodott, és ezt teszi ma is kiemelkedő szinten. Rangadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek délután 5-kor. Délután több gomoly felhő lesz felettünk, térségünkben kisebb csapadékra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet

0: 20 fok körül alakul.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

No, hölgyeim és uraim, nagyon kellemes hétvégét, szombat délutánt kívánok önöknek. 2026. október 10-e a pontos dátum, a Rádió Egyenes pedig már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, és a mai napon is a kapitányi késsérű Tomi itt a DJ pultban, a mikrofon és a keverőpult, valamint a lemezjátszók mögött, hiszen ugyebár egy óráig mixelek, így szállítom a legnagyobb kedvenceket, aztán pedig indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Közben hozok infókat, és én is várom például az utak híreit, úgyhogy SMS Viber számra fel 0620 95 95 395. Arra kérem önöket, hogy akár a debreceni, akár a megyei utakon járjanak, tegyék ezt nyitott szemmel, és nem megszokásból közlekedjenek, hiszen azért Debrecenben is zajlanak az útfelújítások, például a Füredi úton, úgyhogy csak óvatosan. Nálunk pedig már is folytatódik a Rádió Egyen a Daily Mix egy újabb igazi mai slágerrel, jön Beberexa és a Faithless, ez már a New Religion.

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, és ne feledjék, hogy ezen a héten egészen vasárnapig tart a megbocsátás hete. A Mélius Juhász Péter könyvtár minden egységében október 11-ig, tehát vasárnapig tartják a megbocsátás hetét. Amennyiben valakinek késedelmi díja keletkezett, azt 5000 forint alatt elengedi a könyvtár, azon felül viszont rendezni kell a hátralékot, úgyhogy elő a könyvekkel és vissza a helyére. Természetesen az igazi mai slágerek pedig az önök fülébe kerülnek itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben. Jön Kamrad és a Feel Alive.

Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Figyelem, figyelem, ismét zajlik a debreceni sokadalom. Hát érdemes kilátogatni, ugye október 10-én, a mai napon és holnap 11-én vasárnap a Nagyerdei stadionhoz, hiszen kulináris élvezetek, régi mesterségek és hát meg annyi portéka várja az érdeklődőket. A szervezők nem titkolt célja egyébként egy olyan vásár megszervezése, amely tisztelek Debrecen város piac tartási múltja előtt, és bemutatja a város vásári kultúrájának színe javát, mégis a jövőbemutató irányt képviselve mutatja meg, hogy miként tud a múlt, a jelen, a jövő egy egységben megvalósulni. Ráadásul újra egyszerre tartják meg a méltán híres debreceni régiségvásárt és a sokadalmat a megszokott helyén, a Nagyerdei stadion parkolójában. Látogassanak ki önök is, hát ha esetleg rábukkannak valamiféle fajta kincsre. Hát én igen, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága érkezik a folytatásban, ez már a Save Me Tonight, nagyon szuper szombat délutánt.

2026. október 10-én szombaton, ha a Rádió Egyen a Daily Mixben jönnek az ünnepeltek, hát első körben a névnaposaink. A mai napon a Gedeonokat köszönhetjük, ez egyébként egy héber eredetű bibliai név. A jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkezű, romboló, pusztító, harcos vagy éppen vágó. Aztán itt vannak a Bendegúzok, a Dánielek, a Ferencek, a Hajnák, a Lajosok, a Leók, a Leonok és a Sámuel nevűek, és természetesen a szülinaposok. Remélem, hogy felkészültek, hiszen a folytatásban egy újabb igazi mai sláger várja önöket a Rádió Egyen a Daily Mixben. Jön Sam Feld, Rosalind és a Heart Like.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 12 óra 45 perc van. Az FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Nagyobb léptékben folytatódhatnak a felújítások, és új létesítményeket is kaphatnak a hajdúbihari katonák. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt Debrecenben. A honvédelmi miniszter laktanya bejárással egybekötött miniszteri értekezletet tartott a Kossuth laktanyában. A honvédelem.hu azt írja, az értekezlet elején a helyi alakulatok parancsnokai egy-egy rövid tájékoztatót tartottak alakulatuk rendeltetéséről és helyzetéről, valamint az állomány tagjai előtt álló feladatokról. Ezen kívül pedig szó esett a katonák által használt létesítmények állapotáról is. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött, a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Nem közlekedik 2027 elejétől a Debrecen-Eindhoven légijárat. Ez a Wizz Air tájékoztatásából derül ki. A légitársaságot a Dehír kereste meg. Az eindhoveni repülőtér átmenetileg bezár, teljes pályarekonstrukció miatt. A munkálatok 2027. február 1-e és július 19-e között tartanak, és ez idő alatt egyetlen kereskedelmi járat sem közlekedhet a repülőtérről. A Wizz Air az érintett időszakban nagyobb bázisairól, köztük Budapestről is, Maastrichtba közlekedteti járatokat. Gróf Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek pénteken, a Debreceni Egyetemen. Fenyves Veronika az intézmény oktatási elnöke beszédében úgy fogalmazott, Klebelsberg Kuno munkásságának egy gyakran előtérbe kerülő eleme, hogy a hazai oktatási rendszer eredményességét nemzetközi összevetésben vizsgálta. Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az egykori miniszter szobrát. 40 éve nyitotta meg kapuit a Hét Színvilág sportóvoda. Az Angyalföldtéri Intézmény jubileumi ünnepségén idézte fel a 4 évtizednyi tevékenységét. Ez idő alatt az óvoda debreceni kisgyerekek generációinak neveléséről gondoskodott, és ezt teszi ma is kiemelkedő szinten. Az ünnepségen Széles Diánnal a polgármester méltatta az óvoda munkaközösségének töretlen elhivatottságát.
2: Amikor döntünk amellett édesanyaként, hogy hova vigyük a gyermekünket, akkor mindig bejövünk egy intézménybe, és megnézzük annak, hogy annak kellően melegsége, hangulata, milyen gondoskodó, barátságos környezet van-e. És azt gondolom, aki ide betéved, ezt érzi, és intézményvezető asszonynak és a kollektívának ebben a óriási munkája van.
1: A Hét Színvirág sportóvoda ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye, vagyis elismerten kiemelt szakmai munkát végző köznevelési intézmény. A debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumba látogatott Olaszország magyarországi nagykövete és konzulja. A diplomaták megismerkedtek az iskola magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével, ezen kívül pedig diákokkal és pedagógusokkal is találkoztak. Az eseményen bemutatták a vendégeknek a két nyelvű képzés eredményeit, illetve a tagozat szakmai és közösségi tevékenységét. Kreatív, sportos feladatok és nehéz fejtörők várták a középiskolásokat a Debrecen 24 aludj máskor vetélkedő selejtezőjén. A megmérettetést 5. alkalommal hirdették meg. 16 iskolai közösség versengett a továbbjutásért az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. Az aludj máskor iskolai csapatversenyek fontos része a közösségépítés is. Széles Diana alpolgármestert hallják.
3: Ezek azok az események, amikkel egyazt találkoztok egymással, nem csak a cseten keresztül, hanem megismerhetitek egymást, és lehet éppen itt alakulnak ki barátságok, és ami talán a legfontosabb, hogy küzdhettek az iskolátokért, és küzdhettek egymásért.
1: A 12 legjobban teljesítő csapat részt vesz az aludj máskor verseny egésznapos döntőjén, ami jövő tavasszal lesz. Játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a segítő kutyák munkájával, a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskola diákjai. A Terápiás Tér Alapítvány interaktív utazó kiállításán a gyerekek a négylábúak és gazdáik szerepét is kipróbálhatták. A Lóránfiban egyébként is rendszeresen foglalkoznak a felelős állattartással és az ember-állat kapcsolattal. A gyerekek pedig terápiás kutyával is gyakran találkoznak a tanórákon. Sós Csabánét, az iskola tanítóját hallják.
4: Nagyon várták a kiállítást, mert nagyon szeretik ezt a világot. Én is gyakran hozom be ugye a terápiás kutyámat, úgyhogy ők nagyon sokat tanultak ebből, azt gondolom, hogy ez az interaktív kiállítás pedig élményszinten juttatja hozzájuk azokat az ismereteket, amit eddig elméletben tanultak meg.
1: A kiállításon 6 állomás várta a diákokat. A kölyök kutya kiválasztásától egészen a terápiás kutyák munkájának megismeréséig. A 45 perces programban 4 korcsoport számára dolgoztak ki feladatokat, hogy az óvodások és a középiskolások is az életkorukhoz élő játékokon keresztül tanulhassanak. Ragvadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek. Csuzsák Balázst, a Loki csapatkapitányát hallják.
5: Nem azért megyünk, hogy túléljük a mérkőzést, hál' Istennek egy teljesen más mentalitást képviselünk, úgyhogy nagyon-nagyon keményen bele fogunk állni a mérkőzésbe. Biztos vagyok benne, hogy érzelemdús lesz. Remélem, hogy gólokkal teli, és bízunk attól függetlenül abban, hogy meglepetést tudunk okozni.
1: A meccs ma délután 5-től lesz a Grupama Arénában. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline a női kézilabda NB1-ben pénteken. Az 5. fordulóban a civisvárosiak 29-29-es döntetlent játszottak a Molester Gommal idegenben. Vereséget szenvedett a Deacai Jégkorong Erzterliga alapszakaszában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 3-1-re kikapott a Gyergyói Hoki Klub vendégeként. Nehéz idegenbeli találkozó vár a Deac férfi kosárlabda csapatára az NB1-je alapszakaszában ma. A 3. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kaposvár otthonába látogat. Várszegi Ádámot, a Deac játékosát hallják.
6: A Kaposvár kifejezetten gyors játékot játszik, még gyorsabbat is, mint az előző két csapat, akikkel játszottunk. Sokkal kevesebb bennük a rendszer, amire fel lehet készülni, és emiatt sokkal inkább az egy-egy párharcok lesznek azok, amikre nagyon fókusz kell helyeznünk.
1: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Kaposvár arénában. Magabiztos győzelmet aratott a Deac a férfi futsal NB1-ben pénteken. Az alapszakasz 8. fordulójában a Debreceni Egyetem együttese 10-1-re verte itthon a Kincsemlovas Park csapatát. Délután több gomoly felhő lesz felettünk. Térségünkben kisebb csapadékra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: No kérem szépen, itt zárjuk a Daily Mixet október 10-én szombaton. A folytatásban várjuk Önöket a legjobb program lehetőségekkel, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ebben egyébként Kamrad lesz a segítségünkre. Jön a kezdő dal, ez lesz a Be Mine a Rádió 1-en.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Ismét lesz debreceni sokadalom. Ma és holnap érdemes lesz kilátogatni a Nagyerdei stadionhoz, hiszen kulináris élvezetek, régi mesterségek és meg annyi portéka várja az érdeklődőket. Ráadásul újra egyszerre tartják meg a debreceni régiségvásárt és a sokadalmat a Nagyerdei stadion parkolójában. Igazi szüreti mulatságot szervez a Motolla ma délután 3-tól a Homokerti Közösségi Házban.

0: A kézműves sarokban nemezeléssel, szövéssel, bőrözéssel, színezéssel, rajzolással várja Gyöngyenikő, Udvarhelyi Piros és Sarkadi Eszter, a kicsiket és a nagyokat. Délután Nagy Imre szüreti játékokkal kedveskedik a gyerekeknek, majd az aprókat meg is táncoltatja. A muzsikát a Sugalló zenekar szolgáltatja a szokott minőségben, este 6-tól pedig a nagyobbakat várják táncba. A program ingyenes, de önkéntes felajánlásokat, pénzt, ételt, italt elfogadnak. Az Apolló moziban ma is rövid filmekkel, animációkkal, dokumentumfilmekkel, alkotókkal és közönségtalálkozókkal várják a filmek szerelmeseit. A Malter Fesztivál végén az is kiderül, hogy melyik alkotásokat találta a legjobbnak az idei mezőnyből a zsűri. A teljes programot az esemény Facebook oldalán megtalálják. Az Aquaticum a különleges estét kínál a termál és sör októberi éjszakai termálozás programmal. A megszokott termál fürdőzéshez ezúttal sörös és bajor tematika társul. Az este során csapolt sör különlegességek, bajor sült kolbász és perec, valamint limitált mennyiségben bajor sült csülök is megjelenik az őszi kínálatban. A hangulatról akusztikus gitárzene gondoskodik. A programról további részleteket az Aquaticum honlapján olvashatnak.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió!

No, FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy további nagyon szuper hétvégét, szombat délutánt kívánok önöknek október 10-én, bárhol is legyenek, és bárhonnan is hallgassanak engem. Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája elindult itt a Rádió 1-en, a mikrofonnál pedig egészen kettőig Kessérű Tomi. Várom önöket továbbra is, és várom az utak híreit, arra kérek mindenkit, hogy járjanak nyitott szemmel. Levadászott trafipaxokat várok, dugókról, torlódásokról szóló híreket, úgyhogy hajrá mindenkinek. 0620 95 95 3 95, nagyon szépen köszönöm. Önök pedig természetesen várhatják tőlem az igazi mai slágereket. A Rádió 1-en már is jön Martin Garrix és a Butterfly.

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: olyanok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát folytatódik a felújítás, ugyebár a Füredi úton. Szerintem ezt már mindenki tapasztalta. Ismét változott a forgalmi rend. Kétszer egy sávon halad ugyanis a forgalom a 33-as számú főút útfelújítási munkálatai miatt. A Böszörményi úttól a forgalmat teljes mértékben átterelték az északi oldalon lévő sávokra. A Füredi út déli oldalán pedig mindkét sávot lezárták, hogy a kivitelező elvégezze a szükséges munkálatokat. A Nagyívben való kanyarodás mindenütt tilos, így a Füredi útról a Tűzoltóság felé, a Sinai Miklós utcára, a Jerikó utcára, továbbá a Füredi útról Nagyívben a Nádor utcára. Ez utóbbi helyen a jobbra kanyarodás is tiltva van a Dózsa-György utcára. A munkálatok ideje alatt a közösségi közlekedés egyébként zavartalan, egy fontos változást kell csak figyelembe venni, hogy a kerékpárüzlet oldalában ideiglenes buszmegállót alakítottak ki, a gyorsétterem oldalában viszont maradt az eredeti helyén a buszmegálló. Jó utat kívánok önöknek, nálunk pedig maradnak az igazi mai slágerek, itt van Ray Dalton és a Blood Runnin'.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát öltözködjenek rétegesen, hölgyeim és uraim, ugyanis úgy tűnik, hogy érkezik az igazi ősz. A holnapi napon vasárnap már csupán 15 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 8-9 fokig csökken majd a hőmérséklet. Csapadék is várható, illetve a szél pedig megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, ugye az érzékenyebbeknél fejfájást, migrént és fáradtságot okozhat, de még akár az egészséges szervezetre is hatással lehet, úgyhogy ha esetleg ilyesmit tapasztalnának, akkor ne csodálkozzanak, ez az idő miatt van. Ellensúlyozzuk ezt igazi mai slágerekkel, itt a Rádió 1-en Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában, mit szólnak hozzá? Már is érkezik Ed Sheeran, ez az Azizam.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát letelt, véget ért a szombati műszak október 10-én. Nagyon köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt közel két órát. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Viszont a jó hír, hogy találkozunk holnap vasárnap délben itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben. Addig is nagyon szuper hétvégét, pihenést, lazítást kívánok önöknek, jó utat a közlekedőknek, hát a még melózóknak pedig természetesen kitartást egy újabb igazi mai slágerrel. Jön az a dal, ami a TikTokon robban be, hát ez már Kato és a Turn the Lights Off. Hello mindenkinek! Hát!

0: Szegeden vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit, Color & Care másfél literes finom mosószert színes, érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ahó, stabil optikai net, féláron.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ahó, stabil optikai net.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Konferencia az adatvezérelt agráriumról. A holnap reményért ültettek virágot. Marad a változóan felhős napos idő. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. A klímaváltozás okozta egyre súlyosabb mezőgazdasági kihívások, valamint az ezekre adható innovatív válaszok álltak a 21. Tiszántúli Agrártudományi Napok középpontjában. Az eseményt a Debreceni Egyetemen rendezték meg. A szakemberek szerint az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok már most alapjaiban átalakítják az agráriumot. Emiatt a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a vízgazdálkodási fejlesztések jelenthetik a versenyképes és fenntartható termelés kulcsát. Narcisz hagymákat ültettek el a Szoboszlói úti általános iskola diákjai az iskola udvarán. Ezt a Debreceni Méltóság mezeje program keretében tették. Azzal, hogy a diákok és a pedagógusok közösen gondozták a földet és elültették a hagymákat. Nem csak a tavaszi virágzást készítették elő, hanem az egymásra figyelést, az együttérzést és a segítő szándékot is megerősítették a szívekben.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben. Ezeket színekkel különböztetik meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vigadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Kisebb eső helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai sláger megy, nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára, elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilith, ez a Heal Me.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert ugye ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye egy német C-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puent ezzel közösen készítette el a Golden Summert.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: De mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk-e erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban,

0: 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Ismét dolgoznak a vízhálózaton. Nem közlekedik jövő év elejétől egy légi járat. A holnap reményért ültettek virágot. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. A rekonstrukció következő üteme pénteken kezdődött a Balmazújvárosi út 10-es szám alatti víztermelő telep környékén. A munka várhatóan október 26-áig tart. Nem közlekedik 2027 elejétől a Debrecen-Eindhoven légi járat.

0: Ez a Wizz Air tájékoztatásából derül ki. A légitársaságot a Dehír kereste meg. Az Eindhoveni repülőtér átmenetileg bezár, teljes pályarekonstrukció miatt. A munkálatok 2027. február 1-e és július 19-e között tartanak, és ez idő alatt egyetlen kereskedelmi járat sem közlekedhet a repülőtérről. A Wizz Air az érintett időszakban nagyobb bázisairól, köztük Budapestről is, Maastrichtba közlekedtet járatokat. Narcisz hagymákat ültettek el a Szoboszlói úti általános iskola diákjai az iskola udvarán. Ezt a Debreceni Méltóság mezeje program keretében tették. Azzal, hogy a diákok és a pedagógusok közösen gondozták a földet és elültették a hagymákat. Nem csak a tavaszi virágzást készítették elő, hanem az egymásra figyelést, az együttérzést és a segítő szándékot is megerősítették a szívekben. A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Kisebb eső helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: micsoda hang, Sam Smith, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több utcázas listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzám, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ez egyébként olyan jó, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünk, mert minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát az egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10. telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem mondod. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, hello?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem, először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, au! De nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson. Mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje. Azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye? Amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: De az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1-e, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékából. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia!
1: Hello, szia!
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizi elküldte a top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb slágerlistáját, top 500 kukacradio1.hu, vagy a forró drót 0620-311-111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. Sleep Tonight!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig... Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: neki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rex a társat keres még mindig. New Religion, ezt meg hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
3: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a Debreceni Vízmű indított a 33-as számú főúton. A beavatkozásra azért van szükség, mert a főút alatti közüzemi ivóvízgerinc vezetékek állapota nagy mértékben elavult. Narcisz hagymákat ültettek el a Szoboszlói úti általános iskola diákjai az iskola udvarán. Ezt a Debreceni Méltóság mezeje program keretében tették. Rangadót vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben ma. A 9. fordulóban a debreceniek a Ferencváros vendégei lesznek délután 5-kor. Térségünkben holnap borult időre van kilátás, többfelé csapadékra is számítani lehet. Reggel 13, napközben 15 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismárti, 5 órakor toppa majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel, majd élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: napunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és az előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rain falls! Majdnem. Arra gondolom?

0: És köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia, Magdi.
1: Szia.
0: Én már nagyon várom ezt a hétvégét. Kamrad barátunkkal is biztos találkozunk majd a top 500-as listában. I can't

gyors pillantást még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, te mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok sikert továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk, hát most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám...
7: Bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió.

0: ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. A klímaváltozás okozta egyre súlyosabb mezőgazdasági kihívások, valamint az ezekre adható innovatív válaszok álltak a 21. Tiszántúli Agrártudományi Napok középpontjában. Az eseményt a Debreceni Egyetemen rendezték meg. A Debreceni Vízmű munkatársai hétfőn és kedden reggel 8 és délután 2 között karbantartási munkálatot végeznek a Nyíradonyi Vízmű telepen. A munkavégzés idején nyomásingadozás fordulhat elő. A munkálatok befejezését követően az ivóvíz átmenetileg zavarossá válhat. Ez azonban nem jelent egészségügyi kockázatot. Térségünkben holnap borult időre van kilátás, többfelé csapadékra is számítani lehet. Reggel 13, napközben 15 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ Alex Kenji, Bambalé. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper szórakozást, itt a rádió egyen, hangerő maximálisan, hot szóljon.

címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy hát nézem az időárást, jön az eső itt Magyarországon, ha? Már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a földön. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjatok sok szeretetet itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és eszem címe Rain, óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen.

világsztár, és nemrég, vagy egy pár évvel ezelőtt, kinek volt a párja? Calvin Harris. Jön akkor Taylor Swift nálunk, és az MC címe The Fate of Ophelia. Ez egy Buzz remix. Benne vagytok? Hol?

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol sok igazi ma is legyen, egy Purple Disco Machine volt hallható, és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, lennök fiúk, egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi ma is legereket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is sem mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.

0: köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Spinelli.

0: Tesco-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
9: Hű, stabil optikai net féláron.
10: Bizony, ennek a felesem tréfa.
11: Otthoni és üzleti

0: számon. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a Debreceni Vízmű indított a 33-as számú főúton. A munka várhatóan október 26-áig tart. Nem közlekedik 2027 elejétől a Debrecen-Eindhoven légijárat. Az eindhoveni repülőtér átmenetileg bezár, teljes pálya rekonstrukció miatt. A munkálatok 2027. február 1-je és július 19-e között tartanak, és ez idő alatt egyetlen kereskedelmi járat sem közlekedhet a repülőtérről. A 2000 tagot célozza meg a DEAC szabadidősport szakosztálya és a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram a következő hónapokban. Ezért tudtak indul a 2 perc 2000 fő kampány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának, fiúk. Nem én. Ed Sheeranről van szó, és a szám címe Azizam. De ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült. És ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy. Igen, Funk Joy. Azizam.

igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával, ugye? Ez volt a szám címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Medusa, de szeretjük. Hát a kikönnek most szeretünk is őket, nem? Offenbach, aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jöjjön akkor Offenbach, Overdrive, 19 óraig.

0: sokan remixelek tovább az igazi ma is legeleket, és jön Emperor of the Sun, Blond is elég üt, Walking on a Dream, már adatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sun, a szem címe Working on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni, élőben egy órán keresztül az ő kis szetet, és tanultunk belőle. Komoly a csaj, nagyon komoly. Allé, lelök fiúk, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Working on a Dream itt a rádió egyen.

Műsor. Jó, oké, oké. Mindent tudok rólunk. Érkezik most a legújabb dalunk, Kanál elegütt. Igen, azaz Cookie és Kanál. Cookie, én Kanál, jó barát nekem. És a szem címe Fire. Sokan kérdezik ki a zenekesnő. Én mondom, Alexia. Ennyi, jó, mindent tudok. Jön akkor a kis produkciók, igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Úgy is meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Radio 1. On Radio
1: 1. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Folytatódik az a komplex infrastruktúra fejlesztési program, amit az önkormányzat és a debreceni vízmű indított a 33-as számú főúton. A munka várhatóan október 26-áig tart. Nem közlekedik 2027 elejétől a Debrecen-Eindhoven légijárat. Az eindhoveni repülőtér átmenetileg bezár, teljes pályarekonstrukció miatt. A munkálatok 2027. február 1-je és július 19-e között tartanak, és ez idő alatt egyetlen kereskedelmi járat sem közlekedhet a repülőtérről. A 2000 tagot célozza meg a DEAC szabadidős sportszakosztálya és a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram a következő hónapokban. Ezért útnak indul a 2 perc 2000 fő kampány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonaló. Halló, halló! Na, mi újság?
1: Minden nagyszerű. Most már vagyunk bele az estébe, de...
0: Hát, de nem.
1: Nem igazán még.
0: Buli lesz?
1: Buli lesz, persze, hogy buli lesz.
0: Helyes. Hát
1: minden szombat este oda kell menni, nem?
0: Hát, de ahol vagyok, pláne. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
1: Barátaimmal.
0: Fiús buli?
1: Meg fiatal az ember a barátaimmal. Egy fiú buli lesz, aztán hát, ha a végén lányoknak így.
0: Kívánom neked! Szóval egy kis csajozós este, ugye? Ugye az?
1: Igen, majd megvedítálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki akkor adják, padd meg neki.
0: Lányok,
1: de csak lányok nagy.
0: Jó van, oké. Na, mit szeretnéd kérni?
1: Hát a legújabb regálindítás. Ha már számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ-leg.
0: De lehet kérni az indárom, de most mentem X-ben nem rég, és érzem, hogy a reggeli libe jön neked.
1: Meg persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
0: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
1: Küldöm minden szingli lánynak.
0: Igen.
1: Meg aki szereti.
0: Oké. Okay. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó budizás estére, jó?
1: Neked is, reggel is.
0: Köszi, ciao. Érkezik Regan Lili nálunk, a legújabb dal tőle, a szám címe Heal Me.
2: Sziasztok! Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dal.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra íglanyok, fiúk. Kicsit visszahangzik a hangom, nem tudom miért. Lehetséges, hogy ki vagyunk okosítva. Mindjárt kiderül. Haló, haló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van. Hallom a hangod, hogy jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van? Mi van?
2: Na, jó kedvem, minden
1: oké. Na, jó van, oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Na, hát kér... jó, az kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja,
1: das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabadtuni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cserélni, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Ez van.
1: Jó van, oké. Okay. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük neked is.
1: Hello, hello! Érkezik Robin Schulz nálunk, a szem címe Bet the Times.
0: 0620 3

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Kívánság műsor, 20 óra ég, mindjárt vége, de van még egy telefonaló. Halló, halló?
3: Szia, Miki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
2: Na, először, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Minden szupi.
2: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
3: A legújabb Blondie számot szeretnék küldeni.
2: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
3: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
2: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál egy ilyen, most már fiatalok maradunk, 80 évesig. Ez a minimum.
3: Így van, a 40 az új
2: 30. Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
3: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
2: Köszönöm, ciao,
3: szia.
2: Érkezik elő újabb Blondie is nálunk tényleg, és Isten is még egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő Blondie is, és ezen címe Lovers on the Dance Floor. Blondie is, itt vagy velem?
4: Hi, this is Blondie, and you're listening to Cookie.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, nem menjek nektek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána U.S. Geri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gaga-val, Paparazzi, Cookie Voltam, legyetek jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem pipázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Úgy érted, még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós hádaüzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy
0: üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható

0: minden beltéribútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is

0: Indulunk! Disco!
1: Disco! Disco! Disco! Rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek! Ez itt a Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy és indul a Disco Shit Radio Show. Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és a játszoknál velem DJ Juniorral.
3: Ladies and gentlemen, madame and Herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
2: Hey!

November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével, megy tovább a diszkosi Radio Show.

0: mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fog pörgetni.
1: Jugel itt volt Magyarországon, és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican, ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet. Ez 100 Szoltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Juniorban a diszkosítva.

0: Tisztaságú magas BPM tartalma, Modrén színőlő diszkosít a rádió egyen Bárány Attilával, Honvai PG-vel, velem DJ Juniorra, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mandakum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudja, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jófajta kóbászok.

Egyébként én csináltam még annó a Magna Cum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább, nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AEIOU. DJ Junior van a diszkosítben.

0: Arra a Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból méghozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kim van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kim van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik DJ Juniorban a Disco Shitben.

0: Gombai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a hambaipizsi@hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, jófajta kis house zenékkel. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remix-el YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest, Made in Italy Party, Rosalia, Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intunk mindenkinek pár, természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk, szavaztok!

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Olaszországban, Lengyelországban nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Lovingham-szal, ami Lost in a Dream, Teoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok szombat éjszaka, úgyhogy pörögjünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Birdman Radio Show-ban.

0: francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapsz rá, hogy Kuki.
1: Grammy-t a Kukinak?
0: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink. Úgyhogy Google-el megyünk tovább. És a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: adásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Muzika lemezjátszóknál 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is, és természetesen

0: lesz, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetije 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi, módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a rádió egyen, gyert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió 1-esek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerginek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine.

0: és a repeatit. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Egerién egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel napsütésessel.
0: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót. Hát mi van a kakaóval?
1: Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
0: Jól van, Ancikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok, Rádió Egyesek, szia, Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről egész Magyarországon FM-en és weben.

0: holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance-pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.